zabili ni smihani. Ma jesen je dan, zajno grem van, dobra sam do kraja.